0: veled, amit érzek.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké, egy húsvér ember korántsem.
3: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
2: Nincs szükséged az engedélyemre.
3: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
2: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara, és neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem, és most hunyd be a szemed.
1: Egy filmzene most
4: a Best FM-en.
2: Most érezz.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Ma van a Táncház napja, elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit, ma már erős lesz az UV-sugárzás. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma van a Táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
3: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudás átadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
2: A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apollo mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Vejszel Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések, súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extreme Sport Park. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák, jelenleg 12 helyszínen dolgoznak. Más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregély utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadékvíz elvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán, sőt a nemesítési arányokon is, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
2: Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extreme Sport Park, mely egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek között BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnap célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park. Délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezőben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerűt. Mert a csoda nem valamilyen égzengéses pillanat, mikor megnyílnak az egek, kürtök recsegnek, ködök szállanak, sírok felnyílnak, s az űrzavarban felhangzik Isten szava. Nem. A csoda legtöbbször egészen csendes. Átmegy egyik szobából a másikba, s látsz valamit. Egy ember arckifejezését, egy tárgy elhelyezését, s egyszerre feltárul előtted e tárgy igazi értelme és viszonya a világhoz, egy ember hangját hallod, mint soha az előtt, s a közömbös szavakon túl megérted ez ember titkát. A csoda mindig ennyi csak. Bye.

férde késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringve.

nincsen figyelmed. Bujakottal a titoromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmodként, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külség, az ösztön, az agyunk a

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Ma van a Táncház napja, elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit, ma már erős lesz az UV-sugárzás. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma van a Táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
3: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
2: A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apollo mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Vejszel Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

Kyle Peace és a Shut Up, ez szólt nálunk, de mi azért hangosak leszünk. Van miért? Van miért? Elindult a néhány napi vásár, úgyhogy ott azért a Böszörvény utat azt felejtsük el, mármint a másik felét, mert az egyik fele az viszonylag jól használható, szóval úgy kb. A füredi saroktól a vezérsarokig ott vannak problémák, ezzel sem szembesül ilyenkor a város. És hát megvan ennek a kulturális alapja, hogy miért van, meg hogy jó ez nekünk, meg szeretjük, meg rengetegen várják, oké, de vannak olyan városrészek, amelyek egyszerűen túszó vannak ejtve, tehát neki nagyon nehéz a közlekedés, pláne így, hogy ugye az utak helyzete ott még nem annyira tisztázódott. Állítólag egyébként meg fog oldódni, tehát most májusban valamikor majd megnyílik az az ominózus kereszteződés, amiről a Balmazújvárosi útra rá lehet végre menni, és akkor ott valahogy minden a helyére kerül. De most ilyen kaotikus állapotok vannak picit, hogyha valakinek van ide vonatkozó információja, küldje el nekünk. Próbálunk segíteni a többieknek, hogyha látnak trafipaxolt útra nem illő dolgokat, ugye tudják, 500-540, 39-33, 104-6, ezek fognak segíteni. Black to Black-kel megyünk tovább, a dal címe pedig zene nélkül mit érek én, mi más lehetne. Szóval jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt!

0: Phil Collins szól nálunk, ez a Best FM, 2 perc múlva lesz majd 8:30. Hát fantasztikus volt a hét, remek rendezvények, sok mindennel találkoztunk, sok-sok minden történik az országgal. Annyi minden van most, hogy valami eszméletlen, figyeli az ember az eseményeket, és akkor így próbáljuk így levonni a megfelelő következtetéseket. Mindenki nagyon drukkol, mindennek is, hát meglátjuk. Pete Junior és Fernando, és a Tudd meg, ez lesz nálunk a következő, ez biztos. Aztán elmegyünk a stresszek irányába, ahol azt mondjuk, hogy elég volt belőle. Laurent Wolff-al fogjuk ezt megtenni. És hát a mai napon, ami izgalmi tényező lehet, hogy drukkolni fogunk mindenképpen, hogy megnyerje valaki az 1848-as tortáját a kisangyalnak, ami kávés, rumos, csokis, meggyes torta egyébként. Eszméletlenül kreatív. És hát ma ugye a Gergelyek, az Alberták és az Ednák ünnepelnek. Ők a mai nap ünnepeltjei, úgyhogy őket fogjuk majd köszönteni, és hát úgy köszöntjük őket, ahogy azt csak mi tudjuk, úgyhogy ha majd ránézek erre a speciális kis óránkra, ahol egyértelmű a jelölés, hogy 9-e van, itt az ideje, hogy a Gergők megkapják a magukét, úgyhogy kedves Gergelyek, Isten éltessen benneteket!
1: Köszöntjük Gergely nevű hallgatóinkat! A Gergely férfi név a görög eredetű Gregorius név latin formájának rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában Égregó, melynek jelentése éberen őrködő. Számos híresség kapta ezt a nevet, Bornemissza Gergely végvári vitéz, egri várkapitány, Csiki Gergely drámaíró, Kis Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó, és nem utolsó sorban ön kedves Gergely, aki most a rádiót hallgat.

Junior Fernando, és a Tudd Meg pedig már szól. Csak nektek, jó? Meg azoknak, akik úgy gondolják. Meg akik szeretik, meg akik itt vannak, akik hallgatnak, akik velünk ébrednek, és élvezik a tavaszt, és a Mihály napi juhászárt, mondjuk.

0: Kreatívabbnál kreatívabb üzenetek. Azért így megfogalmazni azt, hogy Trafipax van, zseniális. Halló, halló!
1: Hajdú szóval, utána sertéstelepnél nem tudnak aludni, kis a fiúk.
0: Hajdú szóval, utána a sertéstelepnél mérnek, ez azt jelenti, hogy nem tudnak aludni a fiúk, azaz most is dolgoznak nagy erőkkel, hogy készítsenek fantasztikus képeket. Beszéljünk majd a biztonsági övről is egy kicsit. Van olyan ismerősöm, aki szereti beakasztani a hónalá a biztonsági övet, mert úgy kényelmes, és hetente kapja a különböző büntetéseket, bírságokat, hogyha van egy ilyen kialakult rossz használat, az nagyon sokba tud kerülni, úgyhogy beszéljünk majd ezekről a dolgokról is. Ami most a szombati érzést hozza, az igazából az, hogy az ember van úgy, hogy azt mondja, hogy még egy 5 percet olyan jó lenne rátolni, és még egy 10 percet hagy aludjak már, még most nem akarok elindulni. Aztán arra leszünk figyelmesek, hogy állunk valami kertészeti boltban, vagy barkásboltban, és éppen a tömítéseket vizsgáljuk. Mindenki máshogy éli meg a hétvégét, mindenki máshogy hozza ki magából a maximumot, de egy biztos, hogy jól tud jönni, hogyha meglökjük magunkat egy kis kávéval. Úgyhogy Dash Young Fly hoz nekünk egy kis mokkát, ezzel megyünk tovább. Itt a Best FM-en.

Single Ladies, hát igen, ez az egyedülálló hölgyeknek szólhatott volna. Milyen érdekes, hogy ebből életforma lett, tehát hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy az ember nem akarja, hogy feltétlenül legyen ott valaki mindig vele, ne egyszerűen ez is egyfajta ilyen, egy ilyen új szokássá vált. Aztán az előző 10-15 évből nézzük azt, hogy ez egy olyan változó, amivel itt sokan élnek együtt. Rengetegen vannak, akik nem akarnak családot vállalni, hanem csak úgy el vannak maguknak, és én nem is bántok ezért senkit, tehát hogy így van ez. A Single Ladies-nek szólt egyébként a dal, de ugyanúgy vannak single urak is, hogy aztán, hogy ezzel kapcsolatos dal majd fog-e születni, azt nem tudom. Az biztos, hogy ebben a felfogásban valószínűleg mondjuk Beyoncé nem fogja megfogalmazni ezt, hiszen nem is nagyon tud ezzel egyetérteni valahol, mert hogy nyilván vagy azonosulni, mert mégiscsak nehezebb lenne. Szóval mi azért a segítséget várjuk önöktől. 500-540-39-33-104-6. Ide jöhetnek az üzenetek egymás után, közben berepült egy légy, és sikerült lenyelni. Egy a lényeg, hogy egy ilyen fura időnk van most, hogyha kinézünk az ablakon, akkor nagyjából hát egy ilyen londoni magasság mér bennünket tetten. Aztán, hogy mennyire lesz ma eső, vagy nem, ez ki fog derülni a hírekből, úgyhogy figyeljenek bennünket, majd ezen a vonalon is mindenképpen. Szia, megyünk tovább, egy kis ráköszönés, Unstoppable, ez a dal címem, de úgyhogy jövünk is jobbnál jobb dalokkal, és hát próbáljuk önöket kellő mennyiségű információval ellátni a mai napon is. Ami fontos, hogy a Mihály napi vásár miatt ugye a Böszörmény útnak az egyik felé azt elveszítettük. Célszerű lesz majd úgy gondolkodni, hogy az itt-ott az a kerülő útvonalakon meg lehet oldani. A vezér az egyik, tehát az ugye az egyik vég, ott lehet haladni, illetve a másik pedig a Füredi Balmazújvárosi út, ahol megint csak el lehet menni az esemény mellett. Akik nagyon közel laknak, ilyenkor nekik egy kicsit nehezebb a közlekedés, úgyhogy legyünk türelmesek egymással, illetve arra kérjük az árusokat is, hogy próbálják meg valahogy úgy parkolni, hogy nagyon ne bántsák az ott élőknek a nyugalmát. Tudom, hogy nem egyszerű ez, hiszen ebben a két napban oda összpontosul rengeteg ember. Biztos nagyon sokan lesznek majd, akik kilátogatnak és venni akarnak egy nyuszi farkat. Így van ez jól. Sok mindent lehet ott találni. Unstoppable, ezzel menjünk tovább, ez a Best FM.

0: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések, súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extrém Sportpark. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák, jelenleg 12 helyszínen dolgoznak. Más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregély utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadékvíz elvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán, sőt a nemesítési arányokon is, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
0: Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extrém Sportpark, mely egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek közt BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnap célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park, délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
3: Köszönjük szépen, Ármán Évi, fogunk találkozni, 2 perce vagyunk 9 óra után, és hát vannak parkolási kérdések, ezeket is megválaszoljuk. Félix Bament, ez lesz a következő dal.
4: Most is
5: ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Taylor Swift szól nálunk itt a Best FM-en, és hogy mivel megyünk tovább, Savage Garden, lesz egy kis Savage Garden, Truly Madly Deeply, ez a dal címe, és hát közben jönnek a kérdések, hogy mi van a hétvégén a parkolással. Kedves Lajosunk, az van a parkolással, hogy ugye hétvége, azt tudjuk hétvége, és ugye a hétvégén úgy van, hogy a zöld zónában talán hétvégén ingyenesen lehet parkolni, azaz a zöld zóna, ahol 18 óráig lehet egyébként hétköznapokon fizetni, aztán utána lehet ingyenesen parkolni, és ami érdekes, hogy azok a zónák, a piros zónák, tehát belvárosi ilyenek, ott van az, hogy fizetnünk kell, illetve abban a sávban, vagy ebben a régióban, azon a területen 8 óráig kell fizetnünk. Valami ilyesmi van. Amit tudnotok kell, hogy ez a javarész a zöld zóna. Tehát, hogy nézzétek meg, mindenki meg fogja találni az ide vonatkozó információt. Én azt tudtam ebből kibogozni, hogy a zöld zónába talán nem kell fizetni, és a vásárnak a területe az a zöld zónára esik, úgyhogy talán ott nem kell. Valami ilyesmi. De ez nagyon kemény lehet az ott lakóknak, mert pont ennek tudatában, hogy mindenki tudja, hogy nem kell fizetniük. Szerintem minden vásáros, meg árus, meg mindenki odaáll, úgyhogy egy nagyon nehéz helyzetet tudott hirtelen generálni, így van, ez jól. Savage Garden nálunk a folytatás, Truly Madly Deeply, és közben lefelejtsétek el, 500-540, itt tudtok bennünket elérni bármilyen információ, valami útra nem illő, illetve ezen keresztül tudtok panaszkodni, vagy megkérdezni, hogy hol lehet regisztrálni a születésnaposokat. Segítek, bestfmdebrecen.hu, videók, képek pedig a 3933-1046-on keresztül Viber üzenet formájában a legpraktikusabb. Jön a Savage Garden!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van. A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbezárt érték.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: A Metalsheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metalsheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók, debrecendrive.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

Madonna szólt nálunk, ő volt a botrány lady valamikor 80-90-es évek derekán, és hát akármit csinált, az valami nagyszerű volt. És milyen érdekes egyébként, hogyha ugyanezeket a klipeket teszük oda, mondjuk 2026-ban valahol, akkor már nem is annyira polgárpukkasztó. Teljesen más voltak akkor azok a ideológiák, amelyek dolgoztak bennünk. De valami szenzációs volt, tehát letakart szemmel vártuk a következő Madonna klipet, hogy úristen, mi fog ebbe történni, mi lesz itt. És most hallgatva egyébként magát a zenét is, hogy olyan, nekem annyira barbis, annyira ilyen kis játékos kis szösszenet. Ehhez képest azért ott volt egy nő, aki nagyon-nagyon lázadt, és hát olyan dolgokat tett meg. Mondjuk ilyen egyházi körülmények között voltak olyan klippek, ahol egyszerűen fejünket fogtuk, hogy úristen, ilyet hogy lehet csinálni. És hát ő volt a nagy szerelem, meg ő volt a nagy szabadság, meg így egybe minden is, úgyhogy hát izgalmas pillanatok voltak. Legalább annyira, mint mondjuk Majka életében a Kollányi Zsuzsi. Kollányi volt nekem a top énekes Majka mellett, én legalábbis így éltem meg. Aztán ott, hogy mi változott meg, azt nem tudom. Zsuzsival viszont mindig szoktunk találkozni, vagy sok rendezvényen találkozunk, és egy nagyon jó fejcsaj. Most már egyébként úgy érkezik a koncertre, mondom a kollégáknak, hogy három kisgyerek ott van vele, és előtte ott van ugye apa, lenyomják ott a színpad mellett, hogy kisfiam, gyere, töröld meg az orrod, ilyenek, aztán felmegy Zsuzsi, és tol valami extrát. Tehát, hogy brutál, amúgy, de így van ez rendjén, és így van ez jól. Közben pedig jönnek az üzenetek, úgyhogy a parkolási kérdés, azt rakjuk egy picit rendbe, mert hogy Szilvi írt nekünk, aki azt írja, hogy szia, a zöld zóna szombat, vasárnap teljesen ingyenes, úgyhogy a Miska vásár a zöld tóba. Szia, Szilvi! Köszönjük szépen, aki így gondolja, vagy ez szeretne kapcsolódni, vagy esetleg tud valami információt pluszban, hogy esetleg van-e valami rendkívüli parkolási díj a vásár idejére, ő ezt jelezze nekünk, köszönjük, de hogyha kell, akkor nyilván a DV Parkingot fel fogjuk hívni, és akkor megkérdezzük, hogy ők hogyan és mit tudnak ezt hozzátenni. Kollányi Zsuzsi, Lotfi Begi, Majka, valahonnan ez a dal címe, úgyhogy valahonnan ezt most elővettük, és most valakiknek lejátszuk.

0: Ez esnek is volt egy érdekes korszaka. Jó reggelt, 5 perc vagyunk fél 10 után. És hát közben azért beszéljünk erről, hogy a Mihály napi vásár, itt a közlekedés mindenképpen át kell gondolnunk, hogyha a városnak arról a részéről érkezem, hogy nem tudom, Józsa felől jönnek, és szeretnének itt valamit csinálni, akkor javaslom mindenképpen a kerülő utakat, mert hogy a Böszörményi útnak a fele az gyakorlatilag járhatatlan, mert hogy ott van a vásár, és ezt nagyon sokan szeretik, úgyhogy minden évben megrendezésre kerül. Trafipax Hajdúszobát és Debrecen között a 11-es kilométer körnél. Norbi, köszönjük, ezt megfogalmaztuk a előzőekben is már, és nekem nagyon tetszett az a fajta megfogalmazás, ahogy elmondta a hallgató.
1: Hajdúszobát utána sertéstertnél nem tudnak aludni a fiúk.
0: Azt mondta, hogy valószínűleg az lett az oka, hogy hétvégén nem nagyon tudnak aludni a rendéber őrei, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy ott vannak és hogy mérnek. Sok helyen belül fog ez fordulni, így van ez jól. Hogy mit osztam magammal? Hát, de nagyon érdekes dolog. Ezt úgy mondjuk, hogy aranybulla, de valójában meg, hogyha picit úgy szeretnénk kiejteni, mint ahogy le van írva, akkor egészen más. Pampkutyáék jönnek most itt a Best FM-en 6 perc fél 10 után.

Play the role out.

Miley és a Bad Guys szól nálunk. Valamit, miért akarok én zeneileg megfejteni most mindent? Ja, igen! Azért, mert ugye arra gondoltam, hogy hát, hogyha vannak velünk olyan srácok, akik szeretik a zúzást mondjuk, és mondjuk tudják, hogy az milyen, és az lehet egy ilyen alternatív vonal is, de kell, hogy legyen benne lendület. Sokszor kapunk egyébként rengeteg üzenet. Most a kedvenceim egyébként, amikor a Messenger falamon megjelenik egy dal, vannak most, hát azon elájulsz, Peti, figyelj, vannak olyan előadók, képzeld el, hogy AI által generált zenét küldenek át, hogy azt most ők csinálták, és nem mondanak semmit, de hogy hallgatj, és egy ilyen nyöszögős, egy ilyen nagyon lassú valami borzalom dolog történik velem, és akkor azt mondja, hogy az valójában hogyan lehetne. Úgy lehet, hogy szerintem úgy lehet, de nem is a rádióba bekerülne, úgy lehet az emberek szívébe bekerülni, mert nem a rádióba kell már bekerülni. Szerintem alapvetően a zenéről van szó, hanem az embereknek valahogy a telefonjába. Hogyha oda tudunk kerülni, és őket érdekli a mi üzenetünk, akkor az nagyon gyorsan meg tud történni. Az AVS-nek volt egy remek verziója szerintem az életre, ahol megfogalmazta, hogy mi van a nyár után, és az egy elég alternatív vonal, de mégis nagyon jól működik, de azért várom hozzá a véleményeket. A dal címe Viszlát nyár. Így szól valahogy. Nem mondhatjuk azt, hogy hát, hogy mondjam, szóval olyan rádióbarát lenne, de működik. AVS, Viszlát nyár.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

Nem tudom, hogy megvan a bajor söröző hangulata, de hogy ez valahol a 90-es évek, amikor így a földön pörögve döntöttünk úgy, hogy majd mi mekkora hip-hopperek vagyunk, és utána elmentünk egy koncertre, ahol átöltöztünk, és akkor már rockert játszottunk. Szóval volt ennek egy ilyen szép világa, ez volt a Tekrotonik, hogyha valaki rá akar keresni, akkor itt megtalálja. Van még egy dalunk a hírekig, aztán pedig figyeljenek ránk, mert hogy jön a torta sorsolása, és el fogjuk dönteni, ki a legszerencsésebb születésnapos, rengetegen regisztráltak megint. Ugye egy 1848-as torta az, amiért küzdünk. Ez nem annyi szeletről szól, hanem egy kávés, rumos, csokis, meggyes torta a kisangyaléktól, és hát próbálták így bele tenni az eszenciáit ennek a hangulatnak egy tortába, ami szerintem mindenképpen egy jó üzenet, mert hogy vannak kreatív megoldások, természetesen 2026-ban is. Mi legyen Kim Wilde? Egy Kim Wilde-dal megyünk tovább, jó? Aztán találkozunk Árván Évivel is a friss hírekkel. Ez a Best FM.

0: Szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben, új fesztivált indít a Vojtina Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ebben a hónapban szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. Debrecen önkormányzata a tartós csapadék hiány és a rendkívül száraz tavasz miatt döntött így. A gyepállomány, a biodiverzitás és a beporzók védelme érdekében. A város ezzel csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. A cél, hogy a gyep növények erősödjenek, jobban bírják a nyári hőséget és a talajnedvessége is tovább megmaradjon. A kaszálás egyébként Debrecenben normál esetben több millió négyzetmétert érint, de most csak az öntözött és kiemelten kezelt területeken marad meg a rendszeres fűnyírás. A város szerint ez hosszabb távon a zöld felületek egészségét is javíthatja, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Új fesztivált indít Debrecenben a Vojtina Báb Színház. A Vonal Fesztivál nevű eseményt május 29 és 31-e között rendezik meg, a kortárs Báb Színház újszerű formáira fókuszálva. A fesztivál célja, hogy bemutassa a báb művészet 21. századi irányait, a vizuális és formanyelvi kísérleteket, valamint azt az elvet, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. A nyitónapon a Káva Kulturális Műhely és Ti című előadása látható, amely középiskolásoknak és felnőtteknek szóló interaktív színházi feldolgozás. Másnap a Mesebolt Báb Színház Én a Vámpír című darabja érkezik, a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai című előadás pedig a kisebbeket szólítja majd meg. A fesztivál a gyermeknaphoz is kapcsolódik, de teljes generációkat szeretne megszólítani, közölte rádiónkkal a Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
0: Térségünkből a debreceni Gönczi Pál általános iskola és a debreceni Lorántffy Zsuzsanna általános iskola is csatlakozott a kampányhoz. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
3: Mert mivel menjünk tovább, Bancsa, figyelj, Teddy Swimset küldök nektek, jó? Debrecenből Szegedre tartotok, és valami vidám, pörgős dolog kellene, ez az lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu. A Hajdúhús incsiklandó kínálata.
2: Csütörtöktől szombatig a sertéslapocka kilója csak 1299 forint.
3: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
2: Minőség, tradíció, kedvező ár.
3: Hajdúhús.
4: Debreceni krumpli lángos, Érinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM.
4: A Best FM.

0: Labus is a Be My Lover-re szólnálunk, hogyha akarok valami nagyon jót tenni a társadalommal, akkor egy Be My Lover az mindig fel. Na hát 20 percre vagyunk 10 óra után, és hát itt vannak előttem az üzenetek, úgyhogy most az a blokk jön, ahol köszöntjük a mai nap szülöttei. Dr. Nagy Anikót, gyermekei Dorka, Panna és Samu, 41-es szendős lett, nagyon sokat dolgozik, hogy mindenünk meglegyen, és mindig mellettünk áll. Imád sütni, főzni, szeretnénk meglepni egy tortával, a lehetőség megvan rá. Sorsolni fogunk hamarosan. Rohanligén, Gáborné, Anikót, Földi Irma köszönti. A legkedvesebb unokatestvéremet szeretném köszönteni ezen a szép napon, és ezen a kerek évfordulón nehezen fogadja ezt a kort, de töltse a boldogsággal. 70-es szendős a Tanikó, gratulálunk. Veres Ilonát menye, nagyfia és unokái köszöntik. Ma 20 éve köszöntöttem tortával a fiait, kérdeztem hány éves, ők 42-t mondtak, 41 helyet. Azóta is minden évben röhögjük az esetet, Isten éltesse. Nagy Normertet felesége Katica köszönti, 37-es szendős lett, és te vagy nekem a legfontosabb ember az életemben, a legjobb barátom, a legjobb apa. Mindent is megfogalmazott Katica, úgyhogy Norbi, tessék magad jól érezni, és mindenképpen ünnepelj, és legyél boldog ma is. Grét Páskuli Grétát köszönti Várkonyi Valentina, de üzenet nincs hozzá, de annyit tudunk, hogy hány éves lettél, és azt meg nem mondjuk el. Végjuditot Csuti mama, és persze az egész család köszönti, egy éves lett Juditka, kérem szépen, úgyhogy a 20 fős kis családhoz most csatlakozott egy Juditka, akinek ma van a születésnapja, Isten éltesse. Szilágyi Andrásné, Cséti, Juliannát, Dobos, Bodnár, Johanna köszönti, 80 esztendős lett, örök anyu, mami és dédmami kerékpárjával kitekerne a világból. Na, ennek örülünk. Varga Endrét köszönti Bogya, 35 esztendős lett, nagy Best FM hallgató, mióta ez eszét tudja Best FM-t hallgat. Tök jó, Imre, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Béteszegi Grétát köszönti a baráti nagyszülők, Bea és a családja, ő is egy esztendős, egy éves lett, úgyhogy gratulálunk neked, úgy, mint ahogy Végjuritnak is gratuláltunk, ő is egy esztendős, minden egy esztendősnek gratulálunk most, az egy éveseké a világ, ez egy ilyen új megközelítése lehet a napnak, úgyhogy mindenki gratulál neked. Szilágyi István, Szilágyiné, Szabó Anikó köszönti, 50-es, jószívű, gondoskodó férj és apa, Isten éltesse. Káplár Viktóriát az anyukája köszönti, Lada József urat köszönti a lánya Krisztina és a párja Emese, 72 esztendős, Tóth László családja, felesége és kislánya, 45 éves egyébként, ezen a napon 17 évvel ezelőtt volt az esküvőnk, és szeretnénk meglepni ezzel a kis szösszerettel, köszöntéssel, köszöntjük őt, anya és Fruzsó küldte az üzenetet, Mónikát köszönti Mom, 55 esztendős lett, jó, hogy vagy nekünk, Lovász Marcát édesanyja, édesapja és a huga, Szőlősi Grétát pedig anya, apa Judit és Andor köszöntik, Isten éltessen mindenkit, és hát közben a sorsoló programunk útjára indul, de sajnos nem tudtuk elérni a hallgatót, ezzel semmi gond nincs lent. Szeretném, hogyha megüzennék Szilágyi Andrásné, Cséti Juliannának, hogy ő lett a legszerencsésebb 80 esztendős, akinek nincs más dolga, csak hogy beszalad a kisangyal cukrászdába, és elmondja, hogy ő a születésnapos, és kapja a tortáját, ami egy 1848-as torta. Jó, tehát kerek 80 esztendős lett Szilágyi Andrásné, Cséti Julianna, akinek gratulálunk. Wings of Love, ez lesz a folytatás, boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, aki ma ünnepel, és hát annak is, aki holnap vagy holnap után tudnak regisztrálni, bestfmdebrecen.hu, ez lesz az az elérhetőség, amin keresztül tudják majd előre is köszönteni a születésnaposokat, arra gondolok, hogy akár sok évvel korábban is meg tudják tenni ezeket a tilteket, aztán meglátjuk, hogy hogy forog a rulettkerék. Wings of Love, ez nálunk a folytatás, Zagárral megyünk tovább itt a Best FM-en.
1: Saying, it's not protesting.

de a céljait, és ezt kövesse. Ikrek, egy küzdelmes nappár önre problémái adódhatnak a hivatalos ügyek intézése közben, legyen kitartó, ne veszítse el a türelmét. Rák, mozgékony és aktív, bárkivel harcba száll, hogy a céljait megvalósítsa, pozitív hírek érkeznek önhöz, lehetőségeket kap. Oroszlán, egy nagyon kellemes nappár önre, rengeteg pozitív lehetőség, szerencsés fordulat jellemzi a napot, használja ki, hiszen minden életterületen szerencsés lesz. Szűz, meggyűlhet a baja a külvilággal, sajnos a vitás helyzetekben mindig önmarad alul, szerencsésebb lenne inkább visszavonulni. Mérleg, egy örömteli időszak kezdődik az életében, ezt érdemes kihasználni, mert sikereket érhet el a szerelem, a vállalkozás, illetve a gyermeknevelés területén is. Skorpió, az élet minden területén szerencsés fordulatokra, remek lehetőségekre számíthat, éljen velük, így családja elismerésére is számíthat. Nyilas, szerencsés nappár önre is, kreatív szinte szárnyal, csak legyen óvatos, hogy ne pörögjön túl, maradjon nyugodt és higgadt. Bak, anyagi helyzete a mai napon váratlanul pozitív fordulatot vesz, olyan munkát találhat, amellyel minden tekintetben elégedett lehet. Vízöntő, az elkövetkezendő időszakban rendkívül megnyerő, vonzó, könnyed lesz, és minden tekintetben élvezi az életet, szerelmes hangulatban lesz. Vallak, mostanában hajlamos titkos viszony kialakítására, ami pillanatnyilag jól működőnek látszik, az otthonával kapcsolatos pozitív fordulatok várhatók.

Hungáriáztunk egy picit, micsoda buli, de ez volt a dal címe, és hát azért az egész hosszú korszakokat ívelt át. Azt mondja, nem titeket hibá... Ja, persze, Józsival közben beszélgetünk másról. Tudom, és köszönjük neked. Igen, ezzel kapcsolatban majd lesznek valószínűleg ilyen változók. Vannak hírek egyébként is, információk, amik úgy jönnek, mennek, mert hogy igen, az új kormánynak ugye a beiktatása az mostanában tart. Ezekben a napokban az is egy érdekes dolog, hát ezzel kapcsolatos információkat is valószínűleg fogunk majd közölni, amikor odaérünk. Sok-sok minden van az utakról, ugye, amit tudunk, hogy Trafipax van Hajdúszobát és Debrecen között, amit pedig ma már ezerszer tisztáztunk, hogy a Mihály napi vásár itt van, és hogy az okoz fennakadásokat a közlekedésben. Ezt úgy kell érteni, hogy körülbelül mondjuk a Füredi úton vágjuk keresztbe a Böszörmény utat, és az egészen mondjuk a Vezérig tartva azon a szakaszon a közlekedés az, hát az meglehetősen nehéz, arról nem is beszélve, hogy mondjuk a Liget lakópark környékéről kijönni, kijutni, az egyébként is egy izgalmas tényező évek óta, mert ugye tartanak ezek a felújítások, de utána nagyon jó lesz, és ebben a hónapban állítólag az a kereszteződés ott fel fog szabadulni, úgyhogy minden a helyére kerül. Espresso, nem tudom, hogy túl van nekem már, mi most ittunk még egyet, de hoztam is egy ezzel kapcsolatosat. Sabrina Carpenter érkezik, mit mutat a kollega? Mit van neked? Mutasd meg. Itt már valami van? Aha, hogy tesznek, vesznek, borulnak a fák, meg mi? Ja, hogy intézik a... Aha, igen, látom, jó. Szóval az van, hogy dolgoznak, a kollégák is látják, és megmutatják a képeket, mi történik a világgal, és hát ott azért tartanak az események. Arról nem is beszélve, hogy az árusok már kint vannak, nagyon sokan várják. Vannak egy csomóan egyébként ebben a városban, akik nagyon Mihály napi vásár ellenesek, és vannak egy csomóan, akik pedig azt mondják, hogy hát, de jó, végre itt lesz a Mihály napi vásár, és megyünk a nyuszi farokére. Jó van az. Espresszót viszont Sabrina fogja most önöknek prezentálni, abból is a Carpenter, a dal címe pedig Espresso.

0: Ma van a Táncház napja, elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit, ma már erős lesz az UV-sugárzás. Jönnek a részletek, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ma van a Táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
2: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
0: A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apollo mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Vejszel Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
3: Köszönjük, találkozunk a következő órában. Balada Boa, Gustavo Limával fogunk tovább menni itt a Best FM-en 3 perccel 11 óra után. A hírek után.

Don't Talk Anymore, mert ez szólt nálunk, és Cyrillel megyünk tovább. Stumbling In, ez lesz a dal címe. Közben pedig itt van az információ, amit közzé akarok tenni. Sziasztok, a Kishegyesi úton a vasútnál a sorompó rosszul működik, hogyha teheti, kerüljék ezt az útvonalat. Már nagyon nagy dugó van, szép napot nektek. Tehát sorompó meghibásodást tapasztalnak a Kishegyesi úton a vasútnál, a sorompó valamilyen nem azt akarja csinálni, amit csinálni kellene, úgyhogy ha tudják, akkor kerüljék ezt a szakaszt is. Remélhetőleg a végére még maradnak olyan szakaszok, amit nem kell kerülni, majd ilyen kerülős nap van, mert itt a Mihály napi vásár, meg sok minden más is. Hallgatók pedig sokszor hívnak bennünket érdekes információkkal, ezeket közzé fogjuk tenni minden esetben. Lényeg, hogy várják meg a mondatok végét, így tudunk segíteni.

Jump, ez volt a dal címe, ennek volt sok megkezelítése Ajdalánban, Danában is. Amit most el kell mondanunk, hogy a Kishegyesi úton a vasútnál a sorompó már jól működik állítólag, és hogy fehéren villog a lámpa, ezt üzeni nekünk egy úriember, aki közel van nagyon a sorompóhoz, hogy milyen okból, azt nem derítettük ki, de hogy közel van, ez tény. Jó, ez az egyik fontos és közérdekű információ, a másik pedig az, hogy trafipaxot jeleztek nekünk, még hozzá a látóképi csárda után. Tehát a látóképi Sortobágy között ott van valahol a trafipax, tehát ott is figyeljenek, legyenek körültekintőek, közlekedjenek úgy, ahogy kell. Nagyjából ennyit tudunk ígérni. Clean Bandit a folytatás, Red B, ez pedig a dal címe. Ezzel megyünk most tovább a Best FM-en.

Desert Thrones, ez szól nálunk, Sting felvétele, aztán Ronan Keatinggel fogunk tovább menni, még mindig egy kicsit retro hangulatban. Tehát a Kishegyesi úton az a vasúti sorompós történet az megoldódott, tehát hogy azzal már nem kell foglalkozniuk, mert hogy működik végre a sorompó, ez mindenképpen dicséretes, úgyhogy ennek az irányát is fel tudják venni. Hogyha valaki most keresi éppen, hogy merre tudná kikerülni a mihánynapi válság, mi javaslom, hogy ne kerüljék ki, menjenek közelebb hozzá, egyenek, igyanak, töltődjenek föl, vigyenek magukkal a nyuszi farkat, és hogyha ezek így megoldódtak, akkor nagyon boldog lesz ez a család, ez is benne van. Egyébként nagyon érdekes, hogy az M3 outlet környékén, ami most történik, az valami hihetetlen, az egyik, nem mondom, hogy melyik, az egyik sportboltban ilyen brutális akciók vannak, és 3,5-4 órás sorok állnak az üzlet előtt, és próbálnak bejutni, és mikor bejutnak, akkor szembesülnek azzal, hogy már tulajdonképpen nem sok minden van abból, amit szerettek volna, de ezzel együtt tényleg ilyen brutális leárazások vannak. Tehát úgy képzeljük el, hogy mondjuk ezek az 50-60-70 ezer forintos cipők ilyen 10-12 ezerért simán elvihetőek, úgyhogy érdekes ajánlat, de hogy mi lesz a vége, az majd kiderül. Egyelőre hatalmas sorokról számolnak be, mert hogy kollégáink is vannak ott a helyszínen éppen, akik ilyenkor hívogatnak. Ronan Keating, tehát a folytatás, 2 perc vagyunk fél 12 előtt.

Fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, Mihály napi vásáron lehet, hogy találkozni fogunk, lehet, hogy rendezvényeken is McLemore dalát hozom, Ryan Lewis-zal, ez a Thrift Shop, ezzel búcsúzom, mára legyen fantasztikus napjuk, Enikő pedig érkezik hamarosan, és segíteni fog önöknek majd itt a délutánban, arról nem is beszélve, hogy tudják majd kérni a kedvenceiket. Jó étvágyat kívánok az ebédhez is, ha már így alakult. Lesz majd egy István királyunk, Lady Gaga, One Direction, utána pedig jövünk a friss hírekkel. Mi vagyunk a Best FM, szép napot!

0: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések, súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extrém Sportpark. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák, jelenleg 12 helyszínen dolgoznak. Más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregély utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadékvíz elvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán, sőt a nemesítési arányokon is, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajtavizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
0: Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extrém Sportpark, mely egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek közt BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnap célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park, délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,5.

szombat délben is szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on, méghozzá a déli kívánság műsor, úgyhogy nyugodtan hívhatnak, 505-140, itt tudunk egy kicsit beszélgetni, de írhatnak is nekem 39-33-104-6 az útinformációkkal kapcsolatban is. Ugye elstartolt a tavaszi nagyvására, Mihály napi vására Böszörményi úton, úgyhogy forgalomkorlátozásra kell számítani, ne felejtsük el a megváltozott útviszonyok szerint közlekedjünk. Csak óvatosan, figyelmesen, türelmesen, és persze szóljon közben a Best FM rádió, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő. Kicsik.

0: kérlek benn.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
4: A reklám után újra.
2: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
4: Ez a Best FM.

0: Kívánság műsor, Veszta Fám.
1: Szia, Nagynén Farkas Erika vagyok. Szeretnék érdeklődni, hogy lehetne kérni egy számot.
0: Hallgatlak, Erika, igen.
1: Én a lányomnak szeretném küldeni, éppen nagy takarításban vagyunk.
0: Ahhoz kell, és akkora plusz energia.
1: Igen, és meg szeretném neki köszönni a sok segítséget, meg hogy van nekem. Szeretnék kérni egy valami pörgőzzenét, és ami még így feldobja a takarításunkat.
0: Aha, rám bízod a választást?
1: Persze, természetesen.
0: Jó, annyit mondj csak, hogy külföldi vagy magyar?
1: Ezt is rád bízom.
0: Oké, rendben, és hogy hívják a lányod?
1: Vanda.
0: Vanda, jó. Na és mikor fogtok végezni? Mekkora nagy a takarítás? Ablakpucolás,
1: hát
0: minden?
1: Én minden megvan, igen, most már szuper. Azért a vége fele járunk, de nagyon-nagyon segítőkész volt, úgyhogy na, hálás vagyok neki.
0: Maximálisan, elhiszem, ketten azért gyorsabban végeztek.
1: Így van, így van.
0: Jó, és akkor innentől kezdve jöhet a pihenés, meg akkor a kedvencetek itt a Best of
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szuper napot.
1: Kívánok. Szépen.

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a 104.6-on a szombat délutánban május 9-én, és ugye többször beszéltünk már arról, hogy fontos nap a mai, ugyanis ma alakul meg az új országgyűlés. Délelőtt 10 órakor elkezdődött az alakuló ülés, a képviselők 10:45-kor tették le az esküt, a házelnököt most ezekben a percekben választják meg, mindezek után pedig majd délután 14:30-kor nyílt szavazással megválasztják Magyar Pétert az ország miniszterelnökének. Magyar Péter ezután esküt fog tenni és beszédet fog mondani, 15:30-tól pedig a tambura zenekar kíséretében kivonulnak együtt a Kossuth térre. Jelenleg ezekben a percekben is zajlik tehát az új országgyűlés alakuló ülése. A Best FM-en pedig a déli kívánság műsor, jöhetnek folyamatosan a zenei kedvencek, kérhetik a kívánságokat 500-540, vagy lehetnek-e mérni az SMS és Viber számunkra is 39 33 104 6.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Best FM Rádió kívánság műsor, hello!
1: Hello, szia, Szabi vagyok. Szeretnék kérni egy huligán számot év első pográcsozására.
0: Aha, és kinek szeretnéd küldeni? Kivel vagy?
1: Családommal.
0: Rüzesz nekik valamit?
1: Hát, szeretem őket, meg mindenkinek, aki szereti ezt a számot.
0: Oké, mi rotyog a bográcsban?
1: Körömpörkölt csirke.
0: Körömpörkölt, jó. Hát akkor jó étvágyat kívánok nektek. Ebédre meg lesz, vagy már arról lecsúsztatok?
1: Nem, még van egy kicsi híja, már nem soká készen van.
0: Jó, akkor jó étvágyat kívánok majd hozzá. Köszi, hogy minket hallgattok. Hello, hello!
1: Köszi,

0: Kívánság műsor, Best FM Rádió. Háló, háló.
1: Jó napot kívánok. Anikónak szeretnék küldeni, az Levente vagyok egyébként. Valami jó zenét is rátok bíznánk. Pörgőset csinálj már neki, mert így is mulatnak, meg ez meg az, és akkor hagyj érezzék már jó magukat.
0: Rajtam nem újjon, én megadom a talpalávalót, oké? Okay?

0: Mit szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben, új fesztivált indít a Vojtina Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. Íme a részletek, Árván Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ebben a hónapban szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. Debrecen önkormányzata a tartós csapadék hiány és a rendkívül száraz tavasz miatt döntött így. A gyepállomány, a biodiverzitás és a beporzók védelme érdekében. A város ezzel csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez. A cél, hogy a gyep növények erősödjenek, jobban bírják a nyári hőséget és a talaj nedvessége is tovább megmaradjon. A kaszálás egyébként Debrecenben normál esetben több millió négyzetmétert érint, de most csak az öntözött és kiemelten kezelt területeken marad meg a rendszeres fűnyírás. A város szerint ez hosszabb távon a zöld felületek egészségét is javíthatja, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Új fesztivált indít Debrecenben a Vojtina Báb Színház. A Vonal Fesztivál nevű eseményt május 29 és 31-e között rendezik meg, a kortárs Báb Színház újszerű formáira fókuszálva. A fesztivál célja, hogy bemutassa a báb művészet 21. századi irányait, a vizuális és formanyelvi kísérleteket, valamint azt az elvet, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. A nyitónapon a Káva kulturális műhely

0: Pisti című előadása látható, amely középiskolásoknak és felnőtteknek szóló interaktív színházi feldolgozás. Másnap a Mesebolt Báb Színház Én a Vámpír című darabja érkezik, a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai című előadás pedig a kisebbeket szólítja majd meg. A fesztivál a gyermeknaphoz is kapcsolódik, de teljes generációkat szeretne megszólítani, közölte rádiónkkal a Báb Színház. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
1: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
0: Térségünkből a debreceni Gönczi Pál általános iskola és a debreceni Lóránffy Zsuzsanna általános iskola is csatlakozott a kampányhoz. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt.

Dávid írt nekem a 39-33-104-6-ra, hogy egy jó kis dalt szeretnének a csoportvezetőjüknek és a kollégáknak. Üzenem nekik, hogy kitartást a szombati melóhoz, remélem, hogy hallgatják a rádiót. Üdv a vagonos brigád, egy pornograszt dal szól már nektek így a munka mellé.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Kívánság műsorba, ezt a fám.
2: Jó napot kívánok, elnézést, ha kérhetnék egy számot a mai napon, van a születésnapom.
1: Isten éltesse sokáig.
2: Elég magas, mert 70-en felül van, úgyhogy elég magas. Szóval én nagyon szeretném Máté Péter egyik számát, amelyik megvan maguknak. Bármelyiket, bár egyedül élek.
1: Rendben, nagyon sok boldog születésnapot
2: köszönöm
1: kívánok.
2: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.
1: Szép napot, jó egészséget, viszont hallásra.
2: Köszönöm.

0: Kívánság műsor, Best FM Rádió. Háló, háló.
1: Jó napot kívánok. Anikónak szeretnék küldeni, az Levente vagyok egyébként. Valami jó zenét is rátok bíznánk. Pörgőset csinálj már neki, mert így is mulatnak meg ez meg az, és akkor agyérezzék már jó magukat.
0: Rajta nem újjon, én megadom a talpalávalót, oké? Okay?

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

5 perc van még a déli kívánság műsorból. Addig egy üzenetet szeretnék mindenféleképpen átadni, mert hogy írt nekem István korábban, hogy szeretne kérni egy dalt a feleségének, Reninek és a kicsi fiának, Milánnak. Az üzenet pedig az, hogy mindennél jobban szeretem őket, és ők az életem értelmei. Hát remélem, hogy eljutott akkor a családodhoz az üzenet. Az egyórás zenei maraton után pedig 3 órától visszatérek majd. Nos, de addig is zajlanak az események Budapesten, ahol délelőtt 10 órakor elkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése. A képviselők 10:45-kor tették le az esküjüket, majd ezután egy titkos szavazás útján a parlament 12:30-kor megválasztotta Forsthofer Ágnest a parlament elnökének, aki eskütétel után arról beszélt, hogy újra kitűzik a parlamentre az Európai Unió zászlaját, és nyitottabb működést ígért. Magyar Pétert várhatóan 14:30-kor fogják megválasztani az ország miniszterelnökének, ezek után fog esküdteni és beszédet mondani, majd 15:45-kor a tambura zenekar kíséretében kivonul a Kossuth térre. A téren délután 16:00-kor kezdődik majd a hivatalos program katonai tiszteletadás mellett. Egyébként a parlamentben az elmúlt években megszokottnál sokkal szabadabban dolgoznak jelenleg is az újságírók, bent vannak, fotóznak, videóznak, interjúkat készítenek, a Tisza képviselői is sorban adják az interjúkat, egyébként élőben lehet követni a YouTube-on és több Facebook oldalon. És ez zajlik tehát jelenleg Budapesten, a Kossuth téren az új országgyűlés alakuló ülése. És hát én meg zárom a déli kívánság műsor, de ahogy mondtam, az egy órás a zenei maraton után visszatérek, és folytatjuk majd a zenei kedvencekkel.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Kassai úton a Holgus Imre sportcsarnok előtt egy fehér Audiból mérnek a városból kifele menőket.
2: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
3: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
0: Mindig veled, a Best FM.
4: Ma van a Táncház napja, elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit, ma már erős lesz az UV-sugárzás. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Ma van a Táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
5: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudás átadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
4: A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apollo mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Vejszel Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: nyugodtan, hogy milyen rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések, súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extreme Sport Park. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák, jelenleg 12 helyszínen dolgoznak. Más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregély utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadékvíz elvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán, sőt a nemesítési arányokon is, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
2: Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extreme Sport Park, mely egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek közt BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnap célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park, délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
0: A hírek

Debrecenben egy kedvence is szólnak a West FM-en, itt a 104.6-on, a szombat délutánban pontosan 3:45 van, és hát szuper jó az időjárásunk kell is, mert ugye jelenleg zajlik a tavaszi nagyvásár Debrecenben, a Böszörményi út ugye le van zárva, és most ott végig kirakodó vásár, gasztronómia, érdemes már csak azért is kimenni, hogyha csak sétálnánk egyet, és egy kicsit nézelődnénk, mondjuk, ha csak egy lángost szeretnénk megenni, akkor is menjünk ki. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok kis árusnál ott szól a Best FM rádió, úgyhogy nekik kitartást kívánok ehhez a két naphoz, és jó sok vásárlót. Nos, de közben azért zajlanak az események Budapesten is. Erről már ugye beszéltem, az új országgyűlés megalakulása 10 órakor kezdődött az ülés, és körülbelül 40 perccel ezelőtt 140 igen és 54 nem szavazattal a képviselők megszavazták Magyar Pétert miniszterelnöknek. A képviselők állva tapsoltak, a Kossuth téren pedig üdvrivalgás tört ki. Az új parlament 196 igen szavazattal megalakította a parlamenti bizottságokat. Magyar Péter ezután esküdtett és beszédet is mondott. Figyelemmel lehet követni egyébként YouTube-on, illetve a Facebook oldalon az élő adást jelenleg. És én pedig játszom a kedvenceket itt a délutánban. P. Junior, Fernando és Sheila hármasra érkezik, ez már az Akarom Még, a mikrofonnál pedig Morvai Szűcsenikő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít, cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
11: Bárhol is vagy,
12: bárhol is vagy,
11: ott van veled
8: a Best FM.
11: A Best FM.
13: Welcome to

9 zenei, kedvenc zenét játszom itt a szombat délutánban a 104.6-on. Mindjárt érkezik Pharrell Williams, de előtte még szeretnék azért egy pár szót ejteni egy nagyon-nagyon jó tevékenységről, amit szerintem érdemes lehet elkezdeni azoknak, akik egy kicsit stresszesebben élik az életüket, bár nem hiszem, hogy van olyan ember, akinek nincs stressz az életében. Na de nem biztos, hogy mindenki ráveszi magát arra, hogy mondjuk elkezdjen meditálni, vagy elkezdjen jógázni, pedig ezek egyébként nagyon-nagyon jó hatással vannak a mentális egészségünkre, az idegrendszerünkre, és erre egyébként érdemes időt szánni, időt fordítani. Tudom, hogy nagyon sok mindenki teljesen úckodik ettől, hogy na hát nem, meg nekem nem, meg biztos, hogy nem olyan, meg én nem tudok lelazulni. Valóban nagyon nem könnyű, és nem a leges-leggyorsabb módja annak, hogy levezessük a stresszt, vagy nem egy ilyen idegből kijövő mondjuk sport, vagy futás, ami tényleg így mozog a testünk, és akkor azzal is elengedjük a stresszt, valakinek az használ. Viszont nagyon jó lehet, hogyha egy kicsit a mentális egészségünkre úgy figyelünk oda, hogy fókuszálunk, hiszen a jógával, a meditációval fókuszálunk. Nem sokára elmondom, hogy milyen jótékony hatásai vannak, és hogy milyen előnyei. Előtte viszont érkezik a Happy, itt a Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en itt a 104.6-on, és ugye nem olyan rég a meditációról, a jógáról beszéltem, és említettem, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a mentális egészségünkkel is foglalkozzunk, és hogyha stresszes az életünk, és stresszben vagyunk, akkor hogyan tudunk ezen változtatni. Nyilván mindenkinek megvannak a saját kis módszereim, de hogyha valaki kacérkodott a gondolattal már az elmúlt időszakban, hogy szeretnék kipróbálni a jógát vagy a meditációt, akkor én csak ösztönözni tudom erre, ugyanis például a meditáció nagyon-nagyon jó arra, hogy csökkenti a fájdalmat és javítja az immunrendszert. Nyilván ez nem egy-két alkalom után, hanem ez hosszabb távú együttműködés a testünkkel. Csökkenti a depresszió és a szorongást, a dühöt és a zavarodottság érzését. Javítja a vérkeringést, ami nagyon-nagyon jó, meg stabilizál minket. Nagyon-nagyon szuper. Békés, nyugodt, kiegyensúlyozott érzetet biztosít, sőt, még segít az összpontosításban, növeli a test energiáit, és hát természetesen csökkenti a stresszt. Na de hát most még mielőtt azt mondanák, hogy én ezt csak úgy mondom, meg hát valaki leírta, és akkor ez így van. Abszolút nem, mert hogy én is gyakorlom ezt, már egy jó ideje, folyamatosan a meditációt is, és a jógát is. Nekem nagyon-nagyon sokat segített, és például az összpontosítás a koncentrációban nagyon-nagyon sok jó dolgot tudtam beilleszteni, úgymond az életembe, úgyhogy maximálisan tudom tényleg ezt ajánlani, hogyha valakinek pont ez a kis kezdő löket kellett, amit én most itt elmondtam, akkor remélem, hogy tudtam segíteni. Ez továbbra is a Best FM itt a 104.6-on.

0: zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben, új fesztivált indít a Vojtina Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. Íme a részletek, Ármán Ivi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Ebben a hónapban szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. Debrecen önkormányzata a tartós csapadék hiány és a rendkívül száraz tavasz miatt döntött így. A gyepállomány, a biodiverzitás és a beporzók védelme érdekében. A város ezzel csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. A cél, hogy a gyep növények erősödjenek, jobban bírják a nyári hőséget és a talaj nedvessége is tovább megmaradjon. A kaszálás egyébként Debrecenben normál esetben több millió négyzetmétert érint, de most csak az öntözött és kiemelten kezelt területeken marad meg a rendszeres fűnyírás. A város szerint ez hosszabb távon a zöld felületek egészségét is javíthatja, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Új fesztivált indít Debrecenben a Vojtina Báb Színház. A Vonal Fesztivál nevű eseményt május 29 és 31-e között rendezik meg, a kortárs Báb Színház újszerű formáira fókuszálva. A fesztivál célja, hogy bemutassa a báb művészet 21. századi irányait, a vizuális és formanyelvi kísérleteket, valamint azt az elvet, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. A nyitónapon a Káva Kulturális Műhely és Ti című előadása látható, amely közép iskolásoknak és felnőtteknek szóló interaktív színházi feldolgozás. Másnap a Mesebolt Báb Színház Én a Vámpír című darabja érkezik, a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai című előadás pedig a kisebbeket szólítja majd meg. A fesztivál a gyermeknaphoz is kapcsolódik, de teljes generációkat szeretne megszólítani, közölte rádiónkkal a Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
4: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
3: Térségünkből a debreceni Gönczi Pál általános iskola és a debreceni Lóránffy Zsuzsanna általános iskola is csatlakozott a kampányhoz. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
5: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk. We'll be right back.

0: 06 30 30 104. Itt várom az útinformációkat is, hogyha elcsípnek esetleg egy trafit, vagy ne adj Isten balesetet látnak, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem. Írta nekem Szilvi, hogy Hajdúszobát és Ebes között dolgoztak a rendőrök, még a délutáni órákban jelezte nekem. Nem tudom, hogy azóta változott a helyzet, minden esetre érdemes figyelni.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Én pedig játszom a zenei kedvenceket a folytatásban is. Mindjárt érkezik egy jó kis dal a Berlintől. Előtte viszont még érdemes egy kicsit az egészségünkre fókuszálni, hogyha már az előző órában is a mentális egészségről, a testi egészségről, a jólétünkről, a jogáról, a meditációról volt szó, akkor szeretném megemlíteni, hogy nagyon sokszor lehet azt érezzük, hogy betegek vagyunk, vagy enerváltak vagyunk, vagy nem érezzük jól magunkat, úgy érezzük, hogy pár napon belül le fogunk esni a lábunkról, mert alvási problémáink vannak, gyenge az immunrendszerünk, depresszióval küzdünk, hajhullás, fáradtság, minden, sok-sok minden együtt van. Na hát ez nem alakul ki csak úgy véletlenül. Ilyenkor tápanyagok hiányoznak, bizonyos tápanyagok, bizonyos vitaminok is hiányozhatnak, amikre érdemes odafigyelni, hogy pontosan mennyit is viszünk be a szervezetünkbe. Nem sok erről lesz szó.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Debreceni krumpli lángos, Érinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
3: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.

0630 33 104, itt is jöhetnek nekem folyamatosan az üzenetek, itt a délutánban, a szombat délutánban, a 104.6-on is. Ugye az egészségünkkel foglalkozunk, ahogy az előbb is említettem. Sokszor ugye azt érezhetjük, hogy alvás problémáink vannak, ami egyébként a kevés magnéziumra is visszavezethető. Vagy hogyha azt érezzük, hogy nagyon gyenge az immunrendszerünk, depressziósak vagyunk, levertek vagyunk, állandóan rossz a hangulatunk, akkor érdemes megnézetni a D-vitamin szintünket, mert ez nagyban tudja befolyásolni mindezt. A fáradtság és a hajhullás visszavezethető például a vashiányra. Hogyha kevés a kálium, akkor ugye görcsök, székrekedés is előfordulhat. A kevés kálcium csontritkuláshoz, sőt, refluxhoz

Debrecenzenei kedvencei szólnak a Best FM-en itt a 104.6-on a szombat délutánban, és mindig szoktam praktikákkal segíteni, és mivel most már azért május van, itt a jó idő, stb. Hamarosan itt lesz majd a levendula szezon is, és hát mágikus hatásai vannak. Párna alá, teába, füstölve, fürdővízbe. Én tavaly ittam levendulás kávét is, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon jó. Voltunk egy helyen Tihanyban, egy levendula házban lényegében, ahol minden dolog, ami a kávéházban kapható volt, abban volt levendula, a süteményben, a kávéban, a teában, a kólában, a vízben, tényleg mindenben, és nagyon-nagyon jó hatásai vannak. Hogyha mondjuk a párna alá tesszük a levendula kis csomagunkat, amiket ugye meg lehet vásárolni, akkor segít a jövő álmok megjelenésében, segít a pihentető, tiszta, a nyugodt alvásban. Hogyha teába tesszük, akkor megtisztítja az aura mezőnket, nyugtat, ellazít és védelmez minket. A füstölő előzi a negatív energiákat, sokkal tisztább lesz a rezgés és tisztább lesz a tér. Hogyha fürdővízbe tennénk, akkor az gyógyítja és frissíti a testünket és a lelkünket. Egyaránt sokkal több energiánk is lehet. Érdemes lehet ezt kipróbálni.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Ma van a táncház napja, elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit, ma már erős lesz az UV-sugárzás. Jönnek a részletek, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma van a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
3: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
2: A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apollo mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Vejszel Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: És most!
0: Indul az esti kívánság műsor.
1: A Best FM-en.
0: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Morvai Szűcsenikő indul az esti kívánság műsor itt a Best FM-en. Dániel Figergő és Pártnográszt kettősével Evelyn választására érkezik a Boldog Igazán. Aztán pedig játszom majd hamarosan Réka kérésére Azaria és Dash közösét, és úgyhogy jönnek folyamatosan a zenei kedvencek. Írjanak, hívjanak bátran 500-540 vagy akár 39-33-104-6 az SMS és Viber számunk.

Az esti kívánság műsor zakatol itt a Best FM-en. Kaptam egy üzenetet, amit mondok már is. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt, és sok szeretettel küldöm a családomnak, a barátaimnak, és főleg Nórikának. Köszönöm, hogy mindig mellettem vagytok jóban, rosszban. Remélem mindenki jól érzi magát ma este, vigyázzatok magatokra, és élvezzétek a zenét. Küldök mindenkinek sok puszit és ölelést innen, Belgiumból. Puszi nektek, Anna. Remélem, hogy a család hallgatja a rádiót.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hello, we are Imagine Dragons.
9: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
10: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
11: Bárhol is vagy. Ott van veled.
12: A Best FM.
11: A Best FM.

0: Ez a mi jövőnk.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

Debrecen zenei kedvenceit az esti kívánság műsorban a 104.6-on. Petitől kaptam egy üzenetet. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt egy különleges embernek, Áginak, aki nagyon sokat jelent nekem. Bárhol is hallgat most titeket, szeretném, ha tudná, hogy mindig gondolok rá. Emellett üdvözlöm az összes barátomat és ismerősömet. Legyen szép estéje mindenkinek. Szóljon hangosan a zene. Shut up and dance érkezik a folytatásban.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104.

lovasság műsor, itt a Best FM-en egymás után. Pitbull érkezik John Ryan-nel közösen, méghozzá hajni választására, aztán jön majd Alex Warren és az Ordinary, ezt sem felejtettem el, és Móni Cher is érkezik hamarosan ennek az órának a zárásaként. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Ezt a Szemrádió, tessék.
1: Szia, szeretnék kérni a kívánságműsorba egy Abamax.
0: Igen, és kinek szóljon?
1: Nekem.
0: Oké, rendben, érkezik majd. Köszi, szia!
1: Köszönöm, szia!

0: FM.
1: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések, súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extrém Sportpark. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák, jelenleg 12 helyszínen dolgoznak. Más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregi utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadékvíz elvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán, sőt a nemesítési arányokon is, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fagyvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extrém Sportpark, mely egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek közt BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnap célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park. Délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

Kaptam egy üzenetet a 3933-1046-ra Esztertől. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt, hogyha megoldható, Taylor Swift és a The Fate of Philia. Szeretettel küldöm az egész társaságnak, akikkel most együtt hallgatjuk ezt a műsort. Külön üdvözlöm Robit, és köszönöm neki a sok nevetést, meg a jó pillanatokat mindenkinek. Jó kedvet, sok boldogságot és jó rádió hallgatást kívánok innen Bökönyből. Köszi szépen, hogy ott is minket hallgattok. Érkezik akkor Taylor Swift.

írt nekem a 3933-1046-ra, hogy a feleségét, Tibolyát szeretné meglepni egy dallal, Wolf Kati dalával, és hát a cím, meg úgy a szöveg, azért ne tévesszem meg senkit. Nagyon-nagyon szeretik egymást, illetve ő is nagyon szereti ezt a dalt. Nyilván ezért is választotta egyébként. Hamarosan itt a születésnapja, de lehet, hogy a születésnapján számítana a kérésre. Ezért is írtad nekem? Teljesen logikus. Istenetesen akkor előre is nagyon sokáig. Érkezik Wolf Kati, aztán pedig nem sokára a szeptember, és Dua Lipát sem hagyom.

your face, the hands to the sky, the bass drum.

esti kívánság műsor itt a Best FM-en a 104.6-on lassan, de biztosan most már a végéhez érkezünk, viszont még van egy pár dal, amit lejátszok. Azaria és Dash közöse érkezik mindjárt, előtte viszont Dua Lipa és a Training Season Tamara választása.

FM itt a 104.6-on. Jazz Glindala után Majka és Kollányi közösen érkezik már a folytatásban, és egyben zárásként is Peti választotta egyébként Boginak. Holnap reggel találkozunk, 8 óra után várok mindenkit az éteren keresztül. Érdemes figyelni, tudni, hogy zajlik a Mihály napi vásár a mai napon, illetve a holnapi nap, még holnap is egész nap, úgyhogy lezárásokra, útterelésekre, forgalomkorlátozásra kell készülni, leginkább a Böszörményi út környékén, úgyhogy csak figyelmesen közlekedjünk is a megváltozott forgalmi rend szerint. Az elmúlt pár órában Morvai Szűcsénit hallották. Hello, hello!

0: FM.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: Szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben, új fesztivált indít a Vojtina Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. Íme a részletek, Ármán Ivi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ebben a hónapban szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. Debrecen önkormányzata a tartós csapadék hiány és a rendkívül száraz tavasz miatt döntött így. A gyepállomány, a biodiverzitás és a beporzók védelme érdekében. A város ezzel csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. A cél, hogy a gyep növények erősödjenek, jobban bírják a nyári hőséget és a talajnedvessége is tovább megmaradjon. A kaszálás egyébként Debrecenben normál esetben több millió négyzetmétert érint, de most csak az öntözött és kiemelten kezelt területeken marad meg a rendszeres fűnyírás. A város szerint ez hosszabb távon a zöld felületek egészségét is javíthatja, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Új fesztivált indít Debrecenben a Vojtina Báb Színház. A Vonal Fesztivál nevű eseményt május 29 és 31-e között rendezik meg, a kortárs Báb Színház újszerű formáira fókuszálva. A fesztivál célja, hogy bemutassa a báb művészet 21. századi irányait, a vizuális és formanyelvi kísérleteket, valamint azt az elvet, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. A nyitónapon a Káva kulturális műhely és Ti című előadása látható, amely középi iskolásoknak és felnőtteknek szóló interaktív színházi feldolgozás. Másnap a Mesebolt Báb Színház Én a Vámpír című darabja érkezik, a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai című előadás pedig a kisebbeket szólítja majd meg. A fesztivál a gyermeknaphoz is kapcsolódik, de teljes generációkat szeretne megszólítani, közölte rádiónkkal a Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Térségünkből a debreceni Gönczi Pál általános iskola és a debreceni Lorántffy Zsuzsanna általános iskola is csatlakozott a kampányhoz. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Ma van a Táncház napja, elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit, ma már erős lesz az UV-sugárzás. Jönnek a részletek, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma van a Táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
3: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
2: A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apollo mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Vejszel Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: a tabu. Mindjárt innen folytatjuk, jövünk vissza, csak meghallgatjuk a friss híreket. Nem mozduljatok a rádiók mellől.
1: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések, súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extrém Sportpark. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák, jelenleg 12 helyszínen dolgoznak. Más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregély utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadékvíz elvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán, sőt a nemesítési arányokon is, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a debreceni Extrém Sportpark, mely egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek közt BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnap célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park, délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt, majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: FM, a 104-ot hallgatjátok, és hát hamar elrepült a mai két óra, elérkeztünk a Club Best of végéhez. Remélem, hogy sikerült felpörgetni benneteket, jövő héten folytatjuk. Szevasztok, DJ Williamet hallottátok.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
3: Szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben, új fesztivált indít a Vojtina Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Ebben a hónapban szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. Debrecen önkormányzata a tartós csapadék hiány és a rendkívül száraz tavasz miatt döntött így. A gyepállomány, a biodiverzitás és a beporzók védelme érdekében. A város ezzel csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. A cél, hogy a gyep növények erősödjenek, jobban bírják a nyári hőséget és a talajnedvessége is tovább megmaradjon. A kaszálás egyébként Debrecenben normál esetben több millió négyzetmétert érint, de most csak az öntözött és kiemelten kezelt területeken marad meg a rendszeres fűnyírás. A város szerint ez hosszabb távon a zöld felületek egészségét is javíthatja, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Új fesztivált indít Debrecenben a Vojtina Báb Színház. A Vonal Fesztivál nevű eseményt május 29 és 31-e között rendezik meg, a kortárs Báb Színház újszerű formáira fókuszálva. A fesztivál célja, hogy bemutassa a báb művészet 21. századi irányait, a vizuális és formanyelvi kísérleteket, valamint azt az elvet, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. A nyitónapon a Káva kulturális műhely és Ti című előadása látható, amely középi iskolásoknak és felnőtteknek szóló interaktív színházi feldolgozás. Másnap a Mesebolt Báb Színház Én a Vámpír című darabja érkezik, a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai című előadás pedig a kisebbeket szólítja majd meg. A fesztivál a gyermeknaphoz is kapcsolódik, de teljes generációkat szeretne megszólítani, közölte rádiónkkal a Báb Színház. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
4: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
3: Térségünkből a debreceni Gönczi Pál általános iskola és a debreceni Lorántffy Zsuzsanna általános iskola is csatlakozott a kampányhoz. Nem lesz front felettünk a hétvégén, viszont már magas lesz az UV-sugárzás. Az előrejelzések szerint legtöbb 23-24 fok is lehet, és jó részt közepesen felhős, tiszta időre van kilátás. Éjszakára csak 11-12 fokig hűl le a levegő. Csapadék egyelőre nem jön, enyhe esőt majd a következő hét elejére jósolnak a szakemberek.

0: zenét, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Flow Rider. Alexander, girl, I